si pokaraj, nehraj s blahom, a ja vokaj. Lamaj brum feja, prbem arahen, chalt lat majem.